összefoglalót követően az Érdekességek a nagyvilágból legújabb epizódját hallják. Ne felejtsenek el ellátogatni a honlapunkra, www.irtmagyar.com-ra a friss híreink, videóink, podcast epizódjaink érdekében.

mai hírösszefoglalónk következik. Kuba külügyminisztere Bruno Rodriguez kijelentette, az Egyesült Államok által a Szigetországra kivetett új szankciók megakadályozzák a lakosság hozzáférését az alapvető szolgáltatásokhoz. Rodriguez az X közösségi felületén tett nyilatkozatában reagált az Egyesült Államoknak Kuba bányászati, külkereskedelmi és kohászati ágazatok célzó szankcióira. Rodriguez az Egyesült Államok külügyminiszterét Marco Rubiót azzal vádolta, a kubai kormány szándékosan megakadályozza a lakosságnak nyújtott alapvető szolgáltatásokat, és hozzátette, ezek a szankciók különösen gátolják azoknak a konténereknek a kiszállítását, amelyek élelmiszert, gyógyszert és orvosi felszerelést visznek, és amelyeket elsősorban Kubában működő mikro, kis és középvállalkozások biztosítanak. Bruno Rodriguez ezeket a szankciókat Kuba ellen sikertelen megszállottságnak minősítette, és így értékelte. Az ICAP több mint 60 éve olyan intézmény, amely a barátságot, a nemzetközi szolidaritást, az igazságosságot és a békét támogatja. Ez pontosan ellentéte annak, amit az Egyesült Államok külügyminiszterének elkorcsolt politikája képvisel. Németországban idén nyáron mintegy 14 ezer ember hőhullámokhoz köthető halálesetben halt meg. Ezt meghaladja a 2018-as korábbi rekordot. A Robert Koch intézet adatai szerint ezek közül körülbelül 9600 halálesetet egy júniusi héten jegyeztek fel, amikor Németországban a hőmérséklet több mint 40 Celsius fokra emelkedett. A hullámok és a szárazság történelmi szintű forró nyarat eredményeztek Európában, ami a legsúlyosabban érintett országokban a hőhullámokhoz köthető elhalálozás növekedéséhez vezetett. Spanyolország közegészségügyi intézetének csütörtöki adatai szerint június 1-e óta közel 4500 hőhullámhoz köthető halálesetet regisztráltak. Franciaországban ugyanebben az időszakban pedig 2300 halálesetről számoltak be. Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője kijelentette, hogy a Kijev által tanúsított magatartás gyengíti az ukrajnai válság békés rendezésének valószínűségét. Hozzátéve, a frontvonalon kialakult helyzet alakulása egyértelmű, a különleges katonai művelet folytatódik. A szóvivő Moszkvában nyilatkozva a sajtóképviselőinek az aktuális kérdésekről válaszolt. Az ukrajnai válság rendezési folyamatára kitérve Peszkov így fogalmazott. Jelenleg Kijev hozzáállása miatt semmi okunk sincs az optimizmusra a békés rendezés lehetőségét illetően. A frontvonalon kialakult helyzet alakulása egyértelmű. A különleges katonai műveletek folytatódik. Nigéria északnyugati részén Szokotó államában 52 ember vesztette életét, amikor felborult egy gazdálkodókat és munkásokat szállító hajó. Tukur Abubakar, a nigériai Nemzeti Katasztrófavédelmi Ügynökség, NEMA, szokotói műveleti vezetője kijelentette, az elhunytak között egy ugyanazon családból származó 11 fős család is található. A baleset csütörtökön történt a Szokotó állambeli Goronyó körzetben található Gorau városában. A mintegy 70 embert szállító hajó akkor borult fel, amikor az utasok a rizsföldekre tartottak dolgozni, mondta el egy törzsi vezető Szarkin Dazsi.

0: OTRT Türkiye hangi radyo yanak hir müşurat hayak?
1: Türkiye Egyiptom és Katar határozottan elítélte a Gáza elleni közelmúltbeli izraeli támadásokat, amelyben civilek, köztük nők és gyermekek haltak meg, és arra figyelmeztettek, hogy az eszkaláció veszélyezteti a tűzszünet végrehajtására irányuló folyamatos erőfeszítéseket. Csütörtökön egy közös nyilatkozatban a három ország közvetítőként eljárva, mely aggodalmát fejezte ki a folyamatos csöksértések miatt, valamint kijelentette az izraeli támadások fokozódása aláássa a regionális és nemzetközi erőfeszítéseket egy kritikus szakaszban. Az Egyesült Királyság, Olaszország, Franciaország és Németország elítélte Izrael döntését, miszerint építési pályázatokat ír ki a megszállt Cisjordániában létesítendő illegális E1 telepprojektre, és arra figyelmeztetett, hogy veszélyezteti a kétállami megoldás esélyét. A négy kormány elfogadhatatlannak nevezte a bővítést, és arra figyelmeztetett, hogy az E1 fejlesztése aláássa

A két állami megoldás kilátásait azáltal, hogy éket ver a Cisziordániába és károsítja a palesztin területek területi összefüggőségét. A kormányok szerint a nemzetközi közösség régóta ellenzi a telepek bővítését, és többször is hangot adott tagjainak, Izraelnek mind magánbeszélgetésekben, mind pedig nyilvánosan. Az orosz légicsapások 16 ember halálát okozták, és több mint 40-et megsebesítettek Kijevben és a környező régióban, miközben Volodymyr Zelenszky elnök kijelentette, Ukrajna szövetségeseinek a légvédelmi rakéták készletének feltöltésére vonatkozó mulasztása emberéletekbe kerül. Zelenszky a csütörtöki csapásokat a 4,5 éve tartó háború egyik legcinikusabb, legkiszámítottabb és legnagyszabásúbb csapásának nevezte. Az ukrán légierő közölte, Oroszország a hatalmas éjszakai támadás során több tucat cirkáló rakétát, valamint ballisztikus és hiperszonikus rakétát, valamint 168 drónt indított. Teherán elítélte az Iránnal szemben kivetett újabb amerikai gazdasági és kereskedelmi szankciókat, gazdasági terrorizmusnak nevezve azokat. Egy nyilatkozatban az iráni külügyminisztérium a szankciókat az amerikai politikusok 73 éves ellenségeskedésének és gyűlöletének folytatásaként írta le az iráni néppel szemben. Az Irán elleni amerikai gazdasági szankciók, amelyek az egyes iráni állampolgárok alapvető emberi jogait célozzák, gazdasági terrorizmust és emberiség elleni bűncselekményt jelentenek, közölte a minisztérium. Türkia új kezdeményezést indít tudományos és technológiai munkaerő megerősítésére, jelentette be Recep Tayyip Erdoğan török köztársasági elnök. A stratégiai területeken, mint például a mesterséges intelligencia, a kiberbiztonság, a chip technológiák és a fejlett számítógépes rendszerek, kezdetben 550 doktorandust választunk ki, egy központosított vizsgán keresztül és 20 kutatóegyetemen képezzük őket, mondta el a török elnök az X felületén. Hozzátette, 5 éven belül mintegy 3000 fiatal kutatót vonnak be Türkiye tudományos és technológiai ökoszisztémájába. Románia bejelentette, hogy egy robbanóanyaggal megrakott tengeri drón semmisítettek meg a Fekete-tengeren, a Neptun D földgázmező közelében. Radu Dinel Murata, román védelmi miniszter, a közösségi média fiókján közzétett bejegyzésében azt írta, a partiőrség csapatai reggel a kőolaj és földgázkitermelési munkálatok helyszínén szolgáló Neptun D platformról néhány száz méterre észlelte a tengeri drónt. Kedves hallgatóink, a mai hír összefoglalónk a végére ért. Most az érdekességek a nagyvilágból legújabb epizódja következik, ezt követően pedig egy kis törékzenét hallhatnak. Versekben olvasunk róla, a parfümökben érezzük, a kertekben látjuk. Mi más is lehetne ez, mint a rózsa, de vajon kóstolták-e már? A rózsa sokkal több annál, mint gondolnánk. Több ezer éves ízvilág, gyógyító növény és hagyomány. Képzeljenek el egy virágot, verseket ihletett, festményeken kapott helyet, különböző parfümök készültek belőle. Illata egy város nevével vált egyé, színe pedig a szerelem jelképévé vált. Igen, a rózsáról beszélünk. Azonban ma a rózsa egy olyan arcát mutatja be, amelyet egyáltalán nem szoktunk meg. A rózsát, mint élelmiszert. A mai epizódunkat az Agdeniz Egyetem oktatója, Sejman Úr Günes szakértői véleményével egészítette ki. A rózsa a rózsafélék családjába tartozó ősi virág. Több száz természetes faja és több ezer keresztezéssel létrehozott fajtája létezik. Türkiyében is számos fajtája terem. Fehér rózsa, csitrik rózsa, csipkebogyó, többször virágzó rózsa, helyi rózsaszín rózsa, silán és természetesen az egész világon ismert iszpártai rózsa. Iszpárta szinte összefort ezzel a virággal. Minden évben fesztiválokat rendeznek, a földeket pedig rózsaszínbe borítják a virágzó ültetvények. A rózsa jelentősége azonban már nem korlátozódik csupán a tájépítészetre, valamint a kozmetikumokra. Az elmúlt években a gasztronómia világa is felfedezte magának a rózsát. Sejman Úr Günes szerint több alapvető oka is van annak, hogy a rózsa ilyen hosszú időn keresztül vonzotta az embereket. Aromás jellege, amely maradandó nyomot hagy az ízlelő bimbókon. Megjelenése, amely szebbé teszi a tálalást. Valamint az a különleges illat, amely csak rá jellemző. Mindezek mellett a benne található fenolos és bioaktív összetevőknek köszönhető.

Köszönhetően egészségügyi előnyei is különösen vonzóvá teszik a rózsát a tudatos fogyasztók számára. Hogyan is használják a rózsát a konyhában? Günnes válasza igen sokrétű. Szárított formában, lisztes süteményekben és desszertekben, rózsavíz formájában italokban, friss szirmokként az ételek díszítésére, valamint egészséges, természetes színezőanyagként is alkalmazható. A török konyhában pedig évszázadok óta megtalálható a rózsalekvár, lokum, serbet, befőtt, güllács, rózsapaszta és asüle formájában. A rózsa egészségre gyakorolt hatása is figyelemre méltóak. Günes ezzel kapcsolatban a következőket mondta el. Magas antioxidáns aktivitásának és bioaktív összetevőinek köszönhetően táplálkozási szempontból a rózsa értékes ehető virág. Emellett nyugtató hatású illatának köszönhetően alkalmazható stressz, fejfájás, alvászavarok és egyes pszichés problémák esetén is. Az emberek már nagyon régen felfedezték a rózsa egészségre gyakorolt jótékony hatásait, és különböző betegségek ellen gyógynövényként, természetes gyógyszerként használták. A rózsapasztát, rózsaszirupot, rózsalekvárt, güllapserbetet, rózsaolajat és rózsás mézet az Oszmán Birodalom idején gyógyászati célokra is elkészítették és fogyasztották. A mai helyzetet tekintve Günes úgy véli, napfényfogyasztói ismét felfedezik az étkezési szokásaikat, és egyre több új ízzel próbálkoznak. Ez pedig lehetővé teszi, hogy a rózsa, mind a hagyományos zöld, mind az innovatív konyhákban bekerüljön. A közösségi média és a receptmegosztások számának növekedésével a rózsával készült receptek is megszaporodtak. Éttermekben egyre gyakrabban használják, az organikus és gurmé piacokon pedig egyre szélesebb körben kapható. Rózsafagylalt, rózsás keksz, rózsaszirmokkal bevont lokum. A rózsa ízével és látványával egyaránt díszíti az asztalokat. Szakértőnk még egy dolgot hozzátett. A rózsát nem csak aromás tulajdonságai miatt választják, hanem vizuális szempontból is. Jó példa erre a szárított rózsaszirmokkal bevont lokum, illetve a szárított rózsaszirmok használata italok és desszertek tálalásakor. Végezetül azt is érdemes megemlíteni, hogy Türkiyében nem a rózsa az egyetlen ehető virág. A gasztronómiában használt növények közé tartozik többek között a tökvirág, a levendula, az ibolya, a kamilla, a gyermekláncfű, a májvarózsa és a gránátalma virága is. Azonban nem minden virág ehető. Érdemes kerülni azokat a virágokat, amelyeket szakértők nem ajánlanak, illetve amelyekről nem tudjuk biztosan, hogy fogyaszthatók-e. Talán amikor legközelebb megszagol egy rózsát, már nem csupán virágként tekint rá, hanem egy több ezer éves íz és gyógyító hagyomány hordozójaként.

Kedves hallgatóink, a mai adásunk a végéhez közeledik, tekintsük át együtt a nap legfontosabb híreit. Türkiye, Egyiptom és Katar arra sürgeti a világot, hogy gyakoroljon nyomást Izraelre a Gáza elleni újabb támadások miatt. Türkiye pedig kezdeményezést indított a következő generációs technológiai szakértő képzésére. Az Egyesült Királyság, Olaszország, Franciaország és Németország elítélte Izrael illegális E1-es telepes pályázatait, és a projekt leállítását sürgeti. Zelenszkij Patriot elfogó vadászgépeket kért az Ukrajna elleni halálos kimenetelő csapásokat követően. Irán gazdasági terrorizmusnak nevezte az újabb amerikai szankciókat. Kedves hallgatóink, ezzel a mai adásunk a végére ért. Holnap ismét egy órakor találkozunk. Addig is kellemes hétvégét kívánunk Önöknek!